0: Hello, I'm a rescue school like 1 year responding to staffing SMEs.
1: Four zero two is responding 1127 West Street.
0: Responding into 402.
2: Engine 351.
3: Take that call for 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402. 402.